Vörösöröv hocvac, aprem újrov varti. Mi hent szirahari gyankov, mi urvakon hokik, de csögetac vocsink.